0: Hölgyeim és uraim, cimbali vendés vendégei, Lisze Senő, Berko Domonkos, cimbalom ünnep.
1: Ukelele concert. Les cordes de l'ukelele també sonen en directe.
0: Balkáni muzsika, Romániából, Orientál Mahala, keleti külváros, ez a címe a nótának.